0: egy bizonyos darabig egy idő után keresi az árnyékot, de megvédi a napsütéstől.
1: Így elmondva nem is lehet talán olyan nagyon, ezt látni kell, hogy egy 70 kilós kutya hogyan védi az ő általa birtokolt területet, ami elvileg az övé.